azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: Nyugati stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Keep moving.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertés combra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándék ajánlatban 23,49 banyért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: érted?
1: Hogy yes.
0: Érted? Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker. A baromi jó reggeli show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
2: Jó reggelt, Udvarhely, jó reggelt, sztárhallgatók, és jó reggelt, szeptember, hát ezt is tegyük hozzá a mai napon, mert hogy szeptember első napján indítjuk a műsorunkat, indítjuk a keddet, a hét második napját, és hát el sem hiszem komolyan, hogy már is átléptünk az ősz első hónapjába, de talán még azért fejben nem leszünk erre annyira felkészülve. Bízunk a jó időkben, a napsütésben, kapaszkodunk a nyárba is, nem szeretnénk, hogy hideg és rossz idő köszönjön be így az ősszel. Úgyhogy eddig még teljesen rendben van, 16 Celsius fokot mutatnak a hőmérők így a reggeli órákban, Székelyudvarhelyen kellemes az idő, mára mutatnak napsütést is, mutatnak viszont zápor, zivatart is, úgyhogy lesz minden, esőernyő azért legyen nálatok, és anélkül ne induljatok el. Indítjuk a napot 7 órától egészen 13 óráig. A mikrofonnál Bedő Erika, egy jó abbadallal ébredezünk. Kívánok nektek csodaszép keddet!

Ha a kávé nem is, de a harmonikás biztos, hogy fel tudott ébreszteni mindenkit, legalábbis remélem. 7 óra 18 perc, azért belegondolva, hogy 7 múlva ilyenkor nem lesz ilyen csend a városban, és nem lesz ilyen a békesség, nyugalom, mert hogy indul a nyüzsgés, nagyobb lesz a forgalom, az utcák járdáit diákok fogják majd ellepni, igyekezve a tanévnyitóra körülbelül úgy 9 és 10 óra magasságában, és hát igen, elrepült a vakáció, ez az a hét, amikor mindenki lelkileg készül, diákok is, a szülők is, de még a pedagógusok is, és természetesen a tanfelszerelések beszerzése is fontossá válik ezekben a napokban, úgyhogy én mindenkinek jó készülődést kívánok, azért még használják ki, hogy 7 óra után 18 perccel nem az iskolába készültök, hanem lehet, hogy most fordultok a másik oldalatokra, ezt legalábbis a diákokra értettem. Szeptember 1-én az egyedeket és az egonokat ünnepeljük, hamarosan köszöntjük őket, Capital Cities felvételével megyünk tovább. Jó reggelt!

Egy jó Bryan Adams dal, mindig létfontosságú. Egyébként a 66 éves kanadai zenész december 17-én, képzeljétek, Kolozsváron fog koncertezni, úgyhogy eléggé elgondolkodtató, hogy már is megvegyük-e a jegyet így szeptember 1-én. Én nagyon szeretem például a 80-as, 90-es évek örök zöldjeit is, hát Bryan Adams zenéi ezt tükrözik. Még retrozunk ebben az órában is, előtte köszöntjük az egyedeket és az egonokat. Tegnap ugye Erika névnap volt, viszont azért nem szeretem a névnapomat, mert tudom, hogy akkor mi zárjuk a nyarat. Augusztus 31-e, úgymond a nyár utolsó napja. Most viszont, hogyha az egonokat és egyedeket ismertek, akkor mindenféleképpen mondjatok egy annyit nekik, hogy Isten éltessen titeket nagyon sokáig. Igaz, hogy nem túl gyakori név itt Székelyudvarhelyen az egon és az egyed, de köszöntsétek bátran. Holnap Rebeka névnap lesz, holnap után Hilda, és két nap múlva pedig a rozáriákat fogjuk ünnepelni. Na, az már tényleg gyakori név, és sok rozáriát ismerünk, és Hildát, valamint Rebekát is itt Székelyudvarhelyen. És természetesen a születésnaposokat is ünnepeljük, úgyhogy szólnak a jó dalok nekik is. Hogyha végignézek a listán, akkor azt gondolom, hogy brutális dalok következnek így a reggeli órákban. John Travolta lesz itt, George Harrison és Samantha Fox is énekelni fog. Én pedig hozok magyar előadót is itt a listán, itt van az első emelet. Ezáltal is fogunk nosztalgiázni egy picit szeptember 1-én. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.

A beígért Samantha Fox dal. És a beígért felhő, valamint az eső. Eléggé közeledik, beborult nagyon széke udvarhely fölött, de mára ígértek is záport és zivatart, úgyhogy ne felejtsétek el az esőernyőket, és vigyázzatok magatokra, legfőképpen az utakon. Közlekedési információkat várok SMS-ben a 0757 5751 71-es telefonszámon, valamint a Star Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek nekünk. Reméljük, hogy minden rendben van. A reggeli órákban a közlekedési infócsoportjában nem látok semmi olyan információt, amit esetleg be tudnék mondani, és ami esetleg segítene nektek. Úgyhogy jó utat, balesetmentes közlekedést, érkeznek hamarosan a 8 órás hírek, kristálfelvétele is, a Fújja el a szél.

Nem készülnek el az iskolák mosdói, folytatják az utcafelújításokat, megkezdi a bajnokságot a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! 97 olyan iskola kezdi meg hamarosan a tanévet Romániában, amelynek mosdói továbbra sem felelnek meg a közegészségügyi előírásoknak. Az oktatási minisztérium 7,85 millió lejt különítene el a mosdók felújítására, megépítésére és közművesítésére, de az erről szóló kormányhatározat tervezetet csak augusztus 28-án bocsátották közvitára. A közvita után a tervezetet a kormánynak is el kell fogadnia, majd az önkormányzatoknak közbeszerzést kell szervezniük, ezért a mosdók a szeptember 7-i tanévkezdésre nem készülnek.

0: Az uniós helyreállítási alapból egészségügyi beruházásokra eredetileg elkülönített több mint 2 milliárd euróból, a PNRR lezárásáig alig több mint 1 milliárd eurót sikerült felhasználni, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap Marosvásárhelyen. A kormányfő a szívérrendszeri és transzplantációs intézet új uniós finanszírozással megépített szív- és érsebészeti központjának avatásán beszélt erről. Elmondása szerint az egészségügyi keretből a sorozatos csökkentések nyomán felszabadult összegek nem vesztek el, hanem olyan ágazatokhoz irányították át, amelyek képesek voltak felhasználni azokat. Bolozsán szerint az eredetileg tervezett 19 kórházi beruházásból a helyreállítási terv 2023-as módosítása után végül 8-at sikerült befejezni. Folytatódik a Székelytámadvár körüli utcák felújítása a héten. Az Eötvös József utcában az úttest fugázása és a járda építése zajlik, ezt követően pedig felszerelik az új közvilágítási lámpatesteket. A tervek szerint az utca 2 héten belül megnyílhat a forgalom előtt. A Vár utcában az úttest alapjának kialakítása zajlik, ballasztanyagot terítenek, erre tört kő kerül, majd ezt követően kezdődhet a kockakövek lerakása. A Bethlen Gábor utcában továbbra is a vezetékek lefektetésén dolgoznak, a forgalom nehezíti a munkát, ezért lassabban haladnak, de a tervek szerint felgyorsítják a munkát, hogy még a tél beállta előtt elkészüljön az utca. Megkezdi a bajnokságot a teremlabdarúgó csapata. Az első ligás futsalbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely az ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszikkel játszik a sportcsarnokban, a találkozó ma 18 órakor kezdődik. Az első forduló első meccsén a marosvásárhelyi VSK 16-1-re győzött az újonc Real Olténia Rozsiste ellen. Ma megkezdődnek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lép a Sepsi OSK. 16 órától a Progresul 1944 Spartak Concordia Kiázsná találkozó nyitja a mérkőzések sorát, a Sepsi OSK 18 órától a kolozsvári CFR-rel csap össze hazai pályán, szintén 6-tól lesz a brassói Korona Nagyváradi FC Bihar összecsapás. 20 órától a Kindia Türgovisté a Voluntárral, 21 órától a kolozsvári FC Universitatea a Petrolullal játszik. Az FK Csíkszereda holnap 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot is jeleznek, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi a híreket, Zoli! A hírek előtt azon gondolkodtam, hogy ahogy kimondtam, hogy hamarosan elered az eső, rá pár másodpercre tényleg ez bekövetkezethet. Esős keddi reggelünk van, tipikus hangulat, le sem tagadhatnánk a lelki állapotunkat sem, ha azt mondjuk, hogy szeptember 1-e még az ég is sír, és természetesen erre rossz ébredni, mert ha még sütne a nap, akkor azt mondanánk, hogy ó, mi ez a szeptember, hát még fel sem tűnik, de így, ahogy kilépünk az ajtón, és azt látjuk, hogy ennyire komorság van, szomorság, szürkeség, és eső, így azért már annyira nem esik jó a szeptember első napja, viszont mi feldobjuk a hangulatot a következő egy órában is, a legeslegjobb zenéket hoztam nektek, napjaink toplistás lágerei, valamint természetesen a 80-as, 90-es évek örökzöldjei is fel fognak csendülni, valamint hozom hamarosan a nap témáját, de hogyha már lecsekkoljátok a Sztár Rádió Facebook oldalát, akkor ott már láthatjátok is. Jó reggelt mindenkinek!
3: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székely és benne a Becker, a baromi jó reggeli show, a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni. 1, 2, 3.

0: like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: A Jugoszlávia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Martin Garrix felvétele, aki egyébként az Untold Fesztiválon volt itt Kolozsváron augusztusban. Milyen durva, hogy már csak azt mondjuk, hogy volt, és már csak augusztus is volt. Itt vagyunk az év 244. napján, szeptember 1-én, és nosztalgiázni fogunk, mert hogy elindítottam a nap témáját a Sztár Rádió Facebook oldalán. Ha láthatjátok, akkor biztosra tudjátok, hogy egy tengeres képet töltöttem fel. Ezt a tengeres képet, amit készítettem én az elmúlt napokban Franciaországban, a Francia Rivierán, és az egyik kedvenc nyári pillanatom. Én pedig azt szeretném, hogyha ti is a kedvenc nyári pillanatotokat megosztanátok velem, mert hogy a következő két hétben ugye én leszek itt a műsorban, és szeretném, hogyha minden nap lenne naptémája, minden nap bekapcsolódnátok ti is a műsorba, minden nap kommentelnétek, nyilván majd indítok játékokat is, úgyhogy sok-sok mindennel készülök a következő 10 napban, viszont most a Sztár Rádió Facebook oldalán közzé is tettem, hogy a nyarat azért mi nem engedjük el olyan könnyen. És a kedvenc nyári pillanatra vagyok kíváncsi, töltsétek fel kommentben azt a nyári fotót, amiről azt mondjátok, hogy na, ezért volt jó ez a nyár. És az lehet nyilván egy utazás, lehet egy buli, egy koncert, egy fesztivál, de akár egy gyönyörű táj, vagy akár ti is rajta lehettek, a család, a barátok. Éppenséggel egy koktél, egy sütemény is lehet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szép emlékekkel zárjátok a nyarat, és milyen szép emlékeket osztotok meg velem így szeptember 1. napján a Facebook oldalunkon. Úgyhogy léci-léci nézzétek meg a galériát, mert biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 3 hónap alatt olyan képek születtek, ami visszatükrözi a ti nyaratokat is. Honey biztos Daniel Fi felvétele a folytatásban Bárcsak lennék címmel, ez a dal arról szól, hogy bárcsak lennék egyik országban, másik országban, hát lehet, hogyha már pár hónap múlva mi is ezt fogjuk énekelni a sok-sok munka közepette.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan szeptember első napján. Szeptember elsőn fél kilenckor itt vagyunk és megyünk tovább, tehát minden nap 7 és 13 óra között leszek a mikrofonnál. Lapszemlét tartunk, behoztam a legfrissebb újságot, a Hargita Népe újsága itt van a kezemben, és megnézzük a címlapot, aztán egy picit belelapozunk a részletekbe is. Hát a legnagyobb cím, amit látok, hogy családi matek, apai hónapok és visszatérési ösztönző. Így változtak a kisgyermekes családok juttatásai Hargita megyében. Csaknem 800-ra emelkedett a gyermeknevelési támogatást igénylő édesapák száma Hargita megyében, és a korai munkába való visszatérésért járó kiemelt ösztönzőt is szinte kizárólag a férfiak vették igénybe tavaly. A jelenség hátterében a következetesebb jogszabályok, a kötelező gyermeknevelési apai hónapok mellett racionális családi számítások állnak. Erről az 5. oldalon lehet majd olvasni bővebben. Amit még látok, hogy vadon élő állat városi szomszéd címmel egyre több vadállat jelenik meg a települések közelében. Egyes fajok képesek permanensen alkalmazkodni a városi környezethez, a medve, a róka, a nyest, az őz és az ember konfliktusai mögött. Ugyanakkor nem csak az állatok viselkedése áll, hanem az ember által átalakított élőhelyek, a vadállományok változása és a klímaváltozás tényezői is. Ezért a gyors eseti beavatkozások helyett a hosszú távú adatokon alapuló vadgazdálkodás a célra vezetőbb, mondja ezt dr. Heltai Miklós, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének intézet igazgató professzora. Ez egy hatalmas cikk a 11. és a 12. oldalon, erről lehet bővebben olvasni, hogy dr. Heltai Miklós erről miként vélekedik. És ott van egy icipici kis kockában a közönség találkozó címmel a címlapon, hogy Töröcsik Franciskával lehet találkozni majd a magyar mennyegző vetítése után ma 19 órától a csíkszeredai művészetek házában. Holnap 19 órától a Gyergyó Remetei Balázs Gábor művelődési házban, és persze ezen a héten csütörtökön pedig szintén 7 órától a Székelyudvarhelyi UFF-ban is elérkezik Töröcsik Franciska, szombaton pedig 8:30-tól a Nagygalambfalvi nyári színpadnál találkozhattok a színésznővel. Úgyhogy a magyar mennyegző filmet, aki nem látta, annak egy jó program lehetőség ezen a héten, de egyébként lesz bőven program. Ez a rossz idő, ez csak ma lesz. Ezen a héten csupa napsütés, hétvégén pedig nagy mulatság itt a városban, hiszen erdélyi táncház találkozó. Mindenről is beszélünk a következő órában, addig is itt van a TNT felvétele. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan, és a Wecker második órája szeptember első napján 10 perc múlva 9 óra, és akkor érkezik Zoli a hírekkel, aztán majd 10 órakor a legfrissebb híreket is meghallgatjuk. Közlekedési infót azt még mindig várok SMS-ben, vagy a rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Amit közzétett Székelyudvarhely városa az az, hogy elkezdődött tegnap a város köves utcáinak az őszi karbantartása, és a következő utcákban kell majd időszakos forgalom korlátozásra számítani a következő időszakban. Ott van a listán a Zöldliget lakópark, de a Merkur, Bükkfa, Termés, Keresztvápa utca is olvasható. Építők Móricz Zsigmond, Margaréta, Narcisz Réd, Bem József, Harmat, Egyenes utca. Én nem is tudtam, hogy vannak ilyen utcák udvarhelyen. Siméllok utca, Szászok tábor, a Szent János napsugár, Napraforgó, Napos domb, Köveshágó, valamint a Templom, a Széldomb, az Őzike, a Kolibri, a Medvék, a Csanádi György és a Borvíz utca szerepel a listán, tehát itt lesznek majd forgalomkorlátozások a következő napokban. Nyilván, amikor jó idő lesz, hát nem a mai esős napon fognak dolgozni a köves utcákkal és az őszi karbantartással. De tényleg nagyon sok új utcát láttam például a listán, és valószínű, hogy ez a kertvárosi részen található, mármint nem a belvárosban ismerhetjük meg ezeket az utcákat. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Tegnap megnyitották a Tompa László utcát is a Székelyudvarhely központjában, azt lehet élvezni, és ki lehet próbálni, mert szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon gyönyörködtető még a szemnek is. Luis Capaldi felvétele pedig nagyon fülbemászó a következő 2,5 percben.

Nem készülnek el az iskolák mosdói, folytatják az utcafelújításokat, megkezdi a bajnokságot a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! 97 olyan iskola kezdi meg hamarosan a tanévet Romániában, amelynek mosdói továbbra sem felelnek meg a közegészségügyi előírásoknak. Az Oktatási Minisztérium 7,85 millió lejt különítene el a mosdók felújítására, megépítésére és közművesítésére, de az erről szóló kormányhatározat tervezetet csak augusztus 28-án bocsátották közvitára. A közvita után a tervezetet a kormánynak is el kell fogadnia, majd az önkormányzatoknak közbeszerzést kell szervezniük, ezért a mosdók a szeptember 7-i tanévkezdésre nem készülnek el. Az uniós helyreállítási alapból egészségügyi beruházásokra eredetileg elkülönített több mint 2 milliárd euróból a PNRR lezárásáig alig több mint 1 milliárd eurót sikerült felhasználni, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap Marosvásárhelyen. A kormányfő a szívérrendszeri és transzplantációs intézet új uniós finanszírozással megépített szív- és érsebészeti központjának avatásán beszélt erről. Elmondása szerint az egészségügyi keretből a sorozatos csökkentések nyomán felszabadult összegek nem vesztek el, hanem olyan ágazatokhoz irányították át, amelyek képesek voltak felhasználni azokat. Bolozsán szerint az eredetileg tervezett 19 kórházi beruházásból a helyreállítási terv

0: 2023-as módosítása után végül 8-at sikerült befejezni. Folytatódik a Székely-Támatvár körüli utcák felújítása a héten. Az Ötvös József utcában az úttest fugázása és a járda építése zajlik, ezt követően pedig felszerelik az új közvilágítási lámpatesteket. A tervek szerint az utca 2 héten belül megnyílhat a forgalom előtt. A Vár utcában az úttest alapjának kialakítása zajlik, ballasztanyagot terítenek, erre tört kő kerül, majd ezt követően kezdődhet a kocka kövek lerakása. A Bethlen Gábor utcában továbbra is a vezetékek lefektetésén dolgoznak, a forgalom nehezíti a munkát, ezért lassabban haladnak, de a tervek szerint felgyorsítják a munkát, hogy még a tél beállta előtt elkészüljön az utca. Megkezdi a bajnokságot a teremlabdarúgó csapata. Az első ligás futsalbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely az ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszikkel játszik a sportcsarnokban. A találkozó ma 18 órakor kezdődik. Az első forduló első meccsén a marosvásárhelyi VSK 16-1-re győzött az újonc Real Olténia Rozsiste ellen. Ma megkezdődnek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lép a Sepsi OSK. 16 órától a Progressul 1944 Spartak Concordia Kiázsná találkozó nyitja a mérkőzések sorát, a Sepsi OSK 18 órától a kolozsvári CFR-rel csap össze hazai pályán, szintén 6-tól lesz a brassói Korona Nagyváradi FC Bihar összecsapás. 20 órától a Kindia Türgovisté a Voluntárral, 21 órától a kolozsvári FC Universitatea a Petrolullal játszik. Az FK Csíkszereda holnap 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot is jeleznek, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12 lej 99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
7: Reklámot hallottak.

Csillagok hangja, azon gondolkodtam, hogy most már lassan ezeket a csingeleket ki is vehetnénk, hogy a legnagyobb nyári slágerek, de azért miért úgy gondolom, hogy szeptember első két hetében maradhatnak. Addig, amíg még én leszek műsorban, addig még simán lehetnek ilyen nyári slágeres csingelek, aztán majd szeptember közepétől, amikor már mindenki visszakerül az iskolapadba, mindenki visszakerül a szürke hétköznapokba, a megszokott életébe, akkor már mi is kivesszük, hiszen akkor már tényleg őszi hangulatban leszünk. És milyen hangulatban voltak tegnap a megyei tanácsülésen, hát azt inkább nem ecsetelem, viszont a Hargita Népe legfrissebb számában már is megjelent egy cikk. Nem csitul a vita a megyei tanács vezetői között. Vagyis szóváltásba keveredett Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke és Borbóly Csaba alelnök a megyei önkormányzati testület tegnapi ülésén. Úgyhogy nem enyhül továbbra sem ez a feszültség, és ezúttal a tegnapi augusztusi soros havi testületi ülésen feszültek egymásnak. Mint arról korábban beszámolt a Hargita Népe is, polgári per útján szerezheti vissza Hargita megye tanácsa a Borbóly Csaba és társai ellen indított büntető eljárás alapjául szolgáló ügyben megállapított kárt, és az ülés rendhagyó módon a perben a megyei tanácsot képviselő La Crimaro di Caboille ügyvéd beszámolójával kezdődött, aki szerint a bíróság ugyan véglegesen lezárta az ügyet, de a döntés szerinte ellentmondásos. A bíróság több a munkálatok teljesítését igazoló dokumentumot hamisítását miatt érvénytelenített, miközben az ügy egy részében nem állapított meg büntető jogi felelősséget. Olyan munkálatok után is eszközöltek kifizetéseket, amelyeket nem végeztek el, és a dokumentumok alapján Hargita megye tanácsa továbbra is kártérítés követelhet. A megyei önkormányzat azt vizsgálja, milyen további jogi lehetőségekkel élhet, és ezt az ügyvédnő mondta. Ott van a pró és a kontra. A beszámolót követően szóváltás alakult ki az alelnök és az elnök között, a vita pedig a különfélék napirendi pontnál is folytatódott. Ezt egyébként vissza lehet nézni még videó formájában is. Borbóly Csaba visszautasította az őt ért vádakat, mondván, hogy az ő elnöki mandátuma idején felmerülő kérdések egy részében ő maga kérte a felelősség megállapítását és nyilvános bocsánat kérésre szólította fel Bíró Barna Botond megye elnököt. A megyei önkormányzat elnöke szerint viszont a testület jelenleg megosztó viták ártanak a közösségnek és a megye megítélésének is. Ugyanakkor bejelentette Bíró Barna Boti, hogy nyilvánosságra hozza az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat, és továbbra is bocsánatkérést vár azoktól, akik szerinte alaptalanul vádolták meg. A testület több tagja átláthatóbb tájékoztatást és a peres ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy a vita nem tesz jót a megyei önkormányzat megítélésének. Bíró Barna Botond pedig bocsánatot kért a lakosságtól az elmúlt időszakban történtekért, ugyanakkor továbbra is várja az alelnök nyilvános bocsánatkérését a személyét ért sértések miatt. Na itt aztán van káosz. Itt mindenki bocsánatot kell kérjen mindenkitől, nyilvánosan, természetesen, úgyhogy várhatjuk az alelnök bocsánatkérését. Bíró Barna Botond felszólította ugyanis, hogy ő ezt várja. Hát mi azt várjuk, hogy nyugodtság legyen, béke és előrehaladás itt Hargita megyében. Még mindig Bája Lex érkezik.

Forog a föld, mindig forog a föld, és mi is forgunk tovább. Szeptember 1-én épp olvasom, hogy már 39 leírt is lehet szállást foglalni a román tengerparton, úgyhogy ha még leruccannátok egyet fürdeni, akkor megtehetitek ilyen olcsón. Ugyanis Marajtól a tengerpart mindenkinek program, amelynek keretében személyenként és éjszakánként akár már 39 lejtől lehet szállást lefoglalni. Ez azért abszolút nem sok, és az akció szeptember 30-áig tart, egyes ajánlatok pedig októberben is érvényesek. Erről hozom hamarosan a részletet. Itt van előtte Nick Kershaw felvétele 1984-ből.

Summer Sun, azaz a nyár fia, hát még a nyár fiai és a lányai vagyunk, szerintem attól függetlenül, hogy most esik az eső, hát Istenem, júliusban is esett az eső, senki ne szomorodjon el szeptember 1-én, és ma rajtól a tengerpart mindenkinek program is, amint már említettem, 39 lejtől lehet szállást foglalni a román tengerparton. Nézzük a részleteket, a Romániai Turisztikai Munkaadók Szövetsége által meghirdetett program ma fog elindulni, amelynek keretében a nyári főszezon után kedvezményes áron lehet majd szállást foglalni. Az idei akcióhoz 10 üdülőhely és turisztikai térség mintegy 67 szálláshelye csatlakozott, és a szálláshelyek egy része kizárólag szállást kínál, míg mások akár reggelit vagy all-inclusive ellátást is biztosítanak. És a legalacsonyabb árakat Eforia Nordon hirdették meg az információk szerint, ahol személyenként és éjszakánként 39 lejtől lehet szállást foglalni, és szerintem teljesen rendben kell, hogy legyenek ezek a szállások, mert máskülönben nem hirdetnék meg. Neptun Olimpon 58, Kosztinesten 60, Mamáján 65 például, vagy akár 69 leért is van. A Jupiteren 74 lej már az ár, Szaturnon 77, Vámávéké 80, és Mangália a legdrágább, 108 lejnél kezdődnek az árak, de még így is eléggé baráti. A program szeptember 30-áig tart, és egyes ajánlatok még októberben is érvényesek lesznek, hogyha leruccannátok még az ősz második hónapjában is. Reméljük, a vénasszonyok nyara még hoz sok-sok meleget, és akkor még lehet fürdeni a román tengeren is. A csomagok az adott szálláshely feltételeitől függően üdülési utalvánnyal is kifizethetők, és azért elég sok mindenkinek vannak utalványai üdüléssel kapcsolatban, itt Székelyudvarhelyen is, ezzel is el lehet látogatni a tengerre. Halott pénz, akik közzétették egyébként, hogy el lehet látogatni az ők koncertjükre évvégén, december 28-án, talán ha jól emlékszem, az MVM Dome Arénában Budapesten arra készülnek egy nagy dobbantásra, úgymond, mi pedig arra készülünk, hogy meghallgassuk őket még a híradó előtt.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 banyért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Forgalomkorlátozás lesz több utcában. Ülésezik a parlament. Visszavonul a válogatottól Lionel Messi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma kezdődik az új parlamenti ülésszak, a képviselőház és a szenátus plenáris ülését délután 4 órára hívták össze. A szenátus házbizottsága délben ülésezik, az ülésszak első napján pedig mindkét ház megválasztja a házbizottságok alelnökeit, titkárait és háznagyait. Az új ülésszak egyik legfontosabb feladata egy teljes jogkörű kormány beiktatása lesz. Nikos Ordán államfő korábban közölte, hogy szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. A parlament napirendjén emellett a közalkalmazotti bérezés, valamint a középiskolai felvételi rendszer szabályozása is szerepel. A tervezetnél kevesebbe kerül 3 jelentős felújítás Hargita megyében. Hargita megye tanácsa soron kívüli ülésén döntött arról, hogy csökkentik a Homorodfürdői hatosvilla, a Csíkszeredai megyeháza és a Csíkszeredai volt fogászati járóbetegrendelő energetikai felújítására szánt összegeket. A Homorodfürdői hatosvilla esetében a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejes keret, a kivitelezés végére közel 5,2 millió lejre csökkent. A Csíkszeredai megyeháza felújításának jelenlegi összértéke 110,6 millió lej, a munka pedig mintegy 95%-ban elkészült. A megyei tanács szerint a 3 beruházásnál a tényleges költségek alapján módosították a korábban jóváhagyott összegeket. A város kövezett utcáit javítják a héten Székelyudvarhelyen, amennyiben az időjárás megengedi. Több város részben is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. A Városháza tájékoztatása szerint a munka több mint 20 utcát, illetve útszakaszt érint. Többek között a Zöldliget lakópark utcáit, a Bem József, a Szászok tábora, a Szent János utcákat, a Köveshágó utcában a Móricz Zsigmond útkereszteződéstől az Antennáig tartó rész javítják ki, illetve a Templom utcában, a Széldombon, a Csanádi György és a Borvíz utcákban is lesz útjavítás. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulója, tegnap este a bukaresti Rapid 1-1-es döntetlen.

0: Ment játszott a címvédő Krajovai Universitáti együttesével. A táblázatot a Dinamo vezeti 14 ponttal, második a Rapid 12 ponttal, jobb gólarányával megelőzve a szintén 12 pontos Petrolult. A Sepsio SK a 9., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves Messi tegnap délutáni Instagram bejegyzésében többek között azt írta, hogy kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyszerű fiatalok érkeznek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára, az argentin felnőtt válogatottban 125 gólt szerzett, valamint 68 gólpasszt adott. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, a 3. döntőjét játszotta, 2022-ben Katarban világbajnok lett. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra is lehet számítani, egész napra csapadékot jeleznek a meteorológusok. A hőmérséklet 22 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement, oppressed by all the

0: like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Deep Blue Something felvétele a Wekkerben még mindig szeptember 1-én, és ne felejtjétek azt, hogy várom az emlékeket, várom azokat a fényképeket, amelyek visszaidézik a nyarat, a kedvenc nyári pillanatokat, azt a képet, amire azt mondjátok, hogy na, ezért volt jó ez a nyár. És ez lehet egy kirándulás, egy nyaralás, nyilván egy tengerpart, de akár lehet egy finom kávé a barátnőtökkel közösen, lehet egy fesztiválfotó, lehet egy bulifotó, vagy akár lehet egy szép tájkép is, vagy akár portré. Hát érkeznek a hozzászólások, érkeznek a fényképek, van, aki egy folyóról, egy tóról küld képet, van, aki egy szép helyszínről, egy szép városról, de olyan rádióhallgatók és Facebook követők is vannak, akik tengerpartról küldik a képet, a hullámokról, a partszakaszról, a naplementéről, és nyilván a vizes képek vannak többségben, de vannak olyan rádióhallgatók is, akik a hegy csúcsáról fotóztak gyönyörű szép panorámát. Nagyon szépen köszönjük, és továbbra is várjuk ezeket a fényképeket, hiszen attól függetlenül, hogy szeptember 1-e, azért mi a nyarat még nem szeretnénk olyan könnyen elengedni, és szeretnénk felidézni ezeket az emlékeket. Én is közzétettem egy fotót a Sztár Rádió Facebook oldalán, oda lehet csatolni különböző fényképet, ami benneteket boldoggá tesz, hogyha galériában megnyitjátok. És úgy lesz kerek egész az egész nyári emlék. Berecki Zoltán érkezik, 2010-es dal, aztán hozunk Alexandra Stantól is egy 2010-es felvételt. Hamarosan 2023-ból érkezik Állok és Ava Max, The Fall of the Flow dalt is hallgatunk a következő percekben.

10:30 után vagyunk 2 perccel. Hát nagyon-nagyon sokféle cikket látok a hírportálokon, nagyon sokféle cikk arról szól, hogy hamarosan kezdődik az iskola, sőt most már a magyarországi oldalakon arról látok képeket, bejegyzéseket, hogy elkezdődött a tanév, szeptember 1-én ugye ismét becsengettek, és olvastam egy jópofa szöveget is, a mai szeptember 1-i keddi nappal ünnepélyesen lezárjuk a kánikula miatti jajgatás időszakát, és ezzel egy lendülettel megnyitjuk a hüde rossz idő van időszakot is. Hát erre a napra ez teljes mértékben talál, mert tényleg jócskán rossz idő van itt Székelyudvarhelyen, de kell az eső és kell a zápor és a zivatar is. Ha jó hírt mondhatnék, akkor az az lenne, hogy azért az átlagosnál melegebb szeptemberre számíthatunk, és ki is derült a szeptemberi 3 hetes előrejelzésben, hogy milyen időnk lesz itt a térségben és Erdély szerte. Kiderült, hogy lesz eső, vagy milyen hőmérsékleti értékekre kell számítani. Azt írják, hogy a szeptember 7-éig tartó első héten, vagyis most az átlagosnál melegebb időjárás várható a legtöbb régióban. Tudom, hogy ezt ma nem tapasztaljátok meg, viszont a holnapi naptól elkezdve azért már több napsütésre számíthatunk, és marad a 26-27, akár a 29 Celsius fok is a hétvége folyamán, úgyhogy marad a nyár, nem kell félni és megijedni. Aztán szeptember 2. hetén a közép hőmérséklet továbbra is a normál értékek felett alakul, szinte az egész országban, tehát marad a 26-27 fok. Szeptember 3. hetén a levegő átlag hőmérséklete továbbra is magasabb marad az ebben az időszakban megszokottnál, egész országosan, úgyhogy nem lesz hideg, nem lesz esős. A hónap utolsó hetében pedig szeptember 21. és 28. között az ország nyugati és a középső részében az értékek feletti aluli értékekre lehet számítani. Hát ezt elég érdekesen fogalmazták meg, de akkor ezt úgy veszem, hogy alacsonyabb értékekre lehet majd számítani a megszokottól eltérően. Akkor lesz már egy pici lehűlés szeptember utolsó hetében, az évszakra jellemző átlag körül alakulnak majd a hőmérsékleti értékek és a csapadék mennyisége is. Úgyhogy a következő 2-3 hétben azért lehet tervezni még a szabadtéri kinti programokat. Nem kell egyelőre azt mondani, hogy a naphoz, a napsütéshez költözöm, mert hogy a következő zene igazából erről is szól, hogy a naphoz, a nap felé tartok, oda haladok, mert ha DJ érkezik, mégpedig QL felvételével megyünk tovább. 2026-os alkotás, feldobjuk a délelőtti órákat, és előcsalogatjuk a napot is.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30 perctől, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

Sztár Rádió legnagyobb slágerek változatosan hozok újdonságokat is a következő percekben. Például most a magyar zenét fogjuk meghallgatni a Kuplung zenekartól. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre a Kuplung zenekarra, akik a Hogyan tudnék élni nélkület című zenés vígjátékban szerepeltek. Ugye akkor ott a filmbeli Kuplung zenekar volt, és most már úgymond életre keltek, mert Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcell úgy döntöttek, hogy annyira imádják őket, mint Kuplung zenekar, hogy akkor saját dalokat is írnak és saját dalokat is alkotnak a magyar közönségnek. Ez így történt most már 3 alkalommal. Az első, a Nyomod a gáz című slágert azért most már elég sokszor bejátszottam itt a Sztár Rádióban. Azóta már képzeljétek, 2 is megjelent. Amíg én 2 hetet szabadságoltam, itt folyamatosan adták ki az új dalokat a fiúk. És az elsőnek a címe a Nyomod a gázt, a másodiknak a Lép nem kell, és a harmadiknak pedig a Tényleg fáj lett a címe. Az egyik Királdi Marcellről szól, a másik pedig Marics Petiről. Én megnéztem a videóklipet is, úgyhogy nagyon-nagyon jók a fiúk, tényleg visszaidézik azt a régi hangulatot, a 90-es évek stílusát, hangulatát úgy öltözködésben, mint a zenei stílusban is. Érdemes ezeket megszeretni és meghallgatni, mert úgymond kaptunk egy új magyar zenekart, akik vissza fogják idézni a rock and roll virágát, és én amondója vagyok, hogy egy új Fenyő Miklós stílust kaptunk, hála ennek a 3 srácnak. És természetesen a Kuplung zenekar ezt tovább fog élni a filmben is, ugyanis november 12-én jön ki a Hogyan tudnék élni nélküled második része is, arra pedig már valószínű, hogy kívülről tudni fogjuk ezeket a dalokat, és természetesen a Damien dalokat mai napig tudjuk már énekelni. Érkezik a Lép nem kell, aztán majd a következő órában meghallgatjuk a 3. új dalt is, addig is szeressétek és örüljetek neki!

Forgalomkorlátozás lesz több utcában, ülésezik a parlament, visszavonul a válogatottól Lionel Messi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma kezdődik az új parlamenti ülésszak, a képviselőház és a szenátus plenáris ülését délután 4 órára hívták össze. A szenátus házbizottsága délben ülésezik, az ülésszak első napján pedig mindkét ház megválasztja a házbizottságok alelnökeit, titkárait és háznagyait. Az új ülésszak egyik legfontosabb feladata egy teljes jogkörű kormány beiktatása lesz. Nikos Ordán államfő korábban közölte, hogy szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. A parlament napirendjén emellett a közalkalmazotti bérezés, valamint a középiskolai felvételi rendszer szabályozása is szerepel. A tervezetnél kevesebbe kerül 3 jelentős felújítás Hargita megyében. Hargita megye tanácsa soron kívüli ülésén döntött arról, hogy csökkentik a Homorodfürdői hatosvilla, a Csíkszeredai megyeháza és a Csíkszeredai volt fogászati járóbetegrendelő energetikai felújítására szánt összegeket. A Homorodfürdői hatosvilla esetében a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejes keret, a kivitelezés végére közel 5,2 millió lejre csökkent. A Csíkszeredai megyeháza felújításának jelenlegi összértéke 110,6 millió lej, a munka pedig mintegy 95%-ban elkészült. A megyei tanács szerint a 3 beruházásnál a tényleges költségek alapján módosították a korábban jóváhagyott összegeket. A város kövezett utcáit javítják a héten Székelyudvar helyen, amennyiben az időjárás megengedi. Több város részben is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. A Városháza tájékoztatása szerint a munka több mint 20 utcát, illetve útszakaszt érint. Többek között a Zöldliget lakópark utcáit, a Bem József, a Szászok tábora, a Szent János utcákat, a Köveshágó utcában a Móricz Zsigmond útkereszteződéstől az Antennáig tartó részt javítják ki, illetve a Templom utcában, a Széldombon, a Csanádi György és a Borvíz utcákban is lesz útjavítás. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulója, tegnap este a bukaresti Rapid 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Craiovai Universitatea együttesével. A táblázatot a Dinamo vezeti 14 ponttal, második a Rapid 12 ponttal, jobb gólarányával megelőzve a szintén 12 pontos Petrolult. A Sepsio SK a 9., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves Messi tegnap délutáni Instagram bejegyzésében többek között azt írta, hogy kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyszerű fiatalok

0: érkeznek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára, az argentin felnőtt válogatottban 125 gólt szerzett, valamint 68 gólpasszt adott. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, a 3. döntőjét játszotta, 2022-ben Katarban világbajnok lett. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra is lehet számítani, egész napra csapadékot jeleznek a meteorológusok. A hőmérséklet 22 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
9: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
8: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
9: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
8: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
2: Közérdekű hirdetést hallottak!
11: Reklámot hallottak!

Safridou és Clark Anderson felvétele. 11:30 lesz 9 perc múlva. Érkezik a gyönyörű hangú Celine Dion, hát imádjuk az egyik legsikeresebb énekesnőnket, aki 1968-ban született Kanadában, és francia énekesnőről beszélgetünk, francia nyelvű énekesnő. Rendkívül erős és technikás hangja van, főleg a nagyívű érzelmes dalairól. Híres, és már 12 évesen készítette egy demót, és utána olvastam, hogy már milyen fiatalon elkezdte ezt az éneklést. Egyik legismertebb dala a Titanicnak, ugye a főcím dala, és ez Oscar-díjat, Grammy-díjakat és Golden Globe-díjakat is hozott neki. Végül Celine Dion 2026-ban újra koncertezik majd Párizsban, ami a teljes színpadi visszatérésének a fontos része, és friss dalát fogjuk meghallgatni a 2026-os évét illetően, Bonjour, Pardon, Merci. Ez az a dal, ami július 3-án jelent meg, és jelenleg ez a legfrissebb eredeti dala, francia nyelvű szám. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a dal, és remélem, hogy nektek is fog tetszeni. Én imádom a francia nyelvet, és imádom a francia dalokat. Celine Dion legújabb felvételét pedig most először hallgatjuk meg itt a Sztár Rádióban, vagyis Bonjour, Pardon, Merci!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

A Valmár felvételét beleúszok címmel, hát beleúszunk a napsütésbe hamarosan, hiszen kezdenek eloszlani a felhők Székelyudvarhely fölött, és már-már azért látszanak a napsugarak itt a Kuvar negyedben is. Örülök ennek, mert mindenki olyan szomorúan és panasszal indította a mai napot, szeptember 1-jét, hogy már mindenki úgymond nem jó kedvel dolgozott, de délutánra már jó időt jeleznek a meteorológusok, és már csak 30-40% esély lesz arra, hogy csapadék legyen itt Székelyudvarhelyen, de természetesen még azért a kora délutáni órákban az esőernyő az legyen nálatok. Megyünk tovább a legnagyobb zenékkel, programokat ajánlunk, például Alfred is írt, elérkezett a várva várt rajt, ma este indul a 2026-27-es futszál idény a VSK Székelyudvarhely futszál csapata számára, és rögtön egy igazi rangadóval kezdődik ez a szezon. A csapat hazai közönség előtt lép pályára, vagyis itthon, ahol az előző idény ezüst érmesével, a Sepsi-Szentgyőri Sepsi-Szik csapatával mérkőzik meg, úgyhogy garantált a parás hangulat és a kemény csata. Legyünk ott minél többen ma 18 órakor a Városi Sportcsarnokban, és buzdítsuk együtt a fiúkat az első győzelem felé. Hajrá VSK, és bátorítok mindenkit, hogy ma egy igazán jó meccsre menjen el, látogasson ki, és töltse nagy hajrával a szeptember 1-i délutánját. Mi pedig töltsük a következő perceket jobbnál jobb zenék társaságában. Érkezik Hügel szóltó felvételével. Itt lesz velünk Ultra és Sterbinski remixe is.

0: like music.
1: Star reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: 11 perc múlva érkeznek a 12 órás hírek, és ugye már máskor azért a Sztár délután el szokott kezdődni 12 óra után jó néhány perccel, de ez a két hét ez egy picit másabb lesz. Eddig szabadságoltam én, ezután pedig szabadságol nyilván Csaba is, hiszen ő is megérdemli, úgyhogy szeptember 15-én fog legközelebb visszajönni. Addig is én leszek reggel 7 és 13 óra között minden egyes hétköznap, lesznek játékok, és ezt a játékot ezt már a mai délután el fogom indítani, ami péntekig fog tartani. Előtte viszont várom a fotókat. Mutasd meg, hogy mi volt a kedvenc nyári pillanatod. Én közé tettem egy Star FM-es képet, amit a franciaországi tengerparton készítettem, beleírtam a homokba egy Star FM, és nyilván nagyon jól kiadta a hullámoknak a színe is. Nekem ez a kép tetszik a legjobban, ami a Star Rádióval kapcsolatos, úgyhogy várjuk tőletek is kommentbe, mutassátok meg ti is, hogy mi az a kép, amire azt mondjátok, hogy na, ezért volt jó ez a nyár. Lehet az egy utazás, lehet az egy buli, egy koncert, egy fesztivál, egy gyönyörű tájkép, vagy akár ti is. És ha elnézem a kommenteket, akkor a legtöbb fénykép az vízparti vagy tengerparti kép. Úgy látom, hogy nagyon, de nagyon sokan voltatok gyönyörű szép helyeken, vízpartokon, tengerpartokon. Van, aki Albániáról posztolt képet nekünk, de van, aki hegytetőről, hegycsúcsról, erdőről, mezőről, vagy épp a Balatonról. Szóval szerintem mindenkinek úgy látom, hogy jól telt a nyara, legalábbis azoknak a rádióhallgatóknak, akik csatoltak valamilyen fényképet. Úgyhogy kérlek, ti is írjatok és csatoljatok olyan kis hangulatos képet, amivel tudjuk összegezni az elmúlt nyarat. Viszont az még mindig tart, legalábbis az emlékezetünkbe. Dedi Jánki felvétele még a hírek előtt, aztán itt lesz a Telihold Takács Nikolásztól. Telihold volt az elmúlt napokban, és Calvin Harris, valamint Dua Lipa is érkezik a következő órában.

0: Forgalomkorlátozás lesz több utcában. Ülésezik a parlament. Visszavonul a válogatottól Lionel Messi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma kezdődik az új parlamenti ülésszak, a képviselőház és a szenátus plenáris ülését délután 4 órára hívták össze. A szenátus házbizottsága délben ülésezik, az ülésszak első napján pedig mindkét ház megválasztja a házbizottságok alelnökeit, titkárait és háznagyait. Az új ülésszak egyik legfontosabb feladata egy teljes jogkörű kormány beiktatása lesz. Nikos Ordán államfő korábban közölte, hogy szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. A parlament napirendjén emellett a közalkalmazotti bérezés, valamint a középiskolai felvételi rendszer szabályozása is szerepel. A tervezetnél kevesebbe kerül 3 jelentős felújítás Hargita megyében. Hargita megye tanácsa soron kívüli ülésén döntött arról, hogy csökkentik a Homorodfürdői hatosvilla, a Csíkszeredai megyeháza és a Csíkszeredai volt fogászati járóbetegrendelő energetikai felújítására szánt összegeket. A Homorodfürdői hatosvilla esetében a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejes keret, a kivitelezés végére közel 5,2 millió lejre csökkent. A Csíkszeredai megyeháza felújításának jelenlegi összértéke 110,6 millió lej, a munka pedig mintegy 95%-ban elkészült. A megyei tanács szerint a 3 beruházásnál a tényleges költségek alapján módosították a korábban jóváhagyott összegeket. A város kövezett utcáit javítják a héten Székelyudvarhelyen, amennyiben az időjárás megengedi. Több város részben is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. A Városháza tájékoztatása szerint a munka több mint 20 utcát, illetve útszakaszt érint. Többek között a Zöldliget lakópark utcáit, a Bem József, a Szászok tábora, a Szent János utcákat, a Köveshágó utcában a Móricz Zsigmond útkereszteződéstől az Antennáig tartó rész javítják ki, illetve a Templom utcában, a Széldombon, a Csanádi György és a Borvíz utcákban is lesz útjavítás. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 7. fordulója, tegnap este a bukaresti Rapid 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Craiovai Universitatea együttesével. A táblázatot a Dinamo vezeti 14 ponttal, második a Rapid 12 ponttal, jobb gólarányával megelőzve a szintén 12 pontos Petrolult. A Sepsio SK a 9., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves Messi tegnap délutáni Instagram bejegyzésében többek között azt írta, hogy kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyszerű fiatalok érkeznek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára, az argentin felnőtt válogatottban 125 gólt szerzett, valamint 68 gólpasszt adott. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, a 3. döntőjét játszotta, 2022-ben Katarban világbajnok lett. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra is lehet számítani, egész napra csapadékot jeleznek a meteorológusok. A hőmérséklet 22 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltető.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánom és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az Utgo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbánom, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

A 2000-es év egyik legnagyobb slágere Bon Jovitól az It's My Life. Itt a Star Rádióban szeptember 1-én programokat ajánlok, mégpedig Doc Lavina filmeket. Filmvetítés és közönség találkozó is lesz, valamint játékot is fogunk indítani a Star Rádió Facebook oldalán. Holnap reggel pedig azzal fogok érkezni a játékkal. Több filmre is fog sor kerülni. Kurták, töredékek, ez egy magyar dokumentumfilm, 113 perces, és a magyar zenetörténet legnagyobb élő alakja. A közel 100 éves Kurták György, ugye ő nem csak a leghíresebb magyar kortárs zeneszerző, de nemzetközileg is egyedülálló jelenség. Ezt a magyar dokumentumfilmet meg lehet nézni Székely udvarhelyen is. A teljes programot átküldték nekünk. A Székely udvarhelyen nézem, hogy melyik nap lesz, szeptember 6-án a Stúdió moziban. Tehát lehet mozizni végre, rengeteg filmvetítésre fog sor kerülni a következő napokban. Szeptember 6-a az pontosan vasárnap. Akkor lehet megnézni ezt a dokumentumfilmet 7 órai kezdettel. Ott van a következő film, a Szia Sári. Az is egy magyar dokumentumfilm, az már 82 perces, és 2025-ös filmről beszélgetünk. A vetítés követően ott a film rendezője is ellátogat a székelyudvarhelyi moziba, Haragonics Sári személyében. A Szia Sárit pedig szeptember 7-én hétfőn lehet megnézni 7 órai kezdettel. Megyünk tovább a Boribonnal, ez egy rajzfilm, 74 perces rajzfilm, úgyhogy a gyerkőcöket is el lehet vinni. A rajzfilmet pedig székelyudvarhelyen szeptember 9-én 17 órától fogják vetíteni, és még van két film, nem egy, bocsánat, a Báró hazatér, ez is egy magyar dokumentumfilm, a rendező pedig Breyer Ádám, aki szintén a vetítést követően vendégünk lesz, a film rendezőivel lehet beszélgetni és találkozni. Ez pedig Székely udvarhelyen szeptember 8-án 19 órától fog lenni. És nem utolsó sorban kell egy oroszlán című film, szeptember 9-én 7 órától kezdődik a Stúdió mozi épületében. Én ajánlom nektek ezeket a filmeket, hogy nézzétek meg, vásároljatok jegyet. A jegyvásárlás az úgy történik, hogy 25 lej per vetítés, és hogyha bérletet vesztek, akkor 65 lejbe fog kerülni, az összes filmvetítésre érvényes. A rajzfilmvetítés az ingyenes, és a jegyeket elővételben megvásárolhatjátok itt a Stúdió mozi pénztáránál hétköznapokon 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, valamint közvetlenül a vetítések előtt a helyszínen is be lehet szerezni ezeket a jegyeket. Úgyhogy holnaptól indítok egy Doc Lavinát, azaz egy játék lavinát a filmeket illetően. Minden nap fogunk sorsolni páros belépőket, figyeljétek majd a Star Rádió Facebook oldalát, és menjetek, mozizzatok, mert eddig az volt a bajunk, hogy nincs film. Na most lesz film. Egy picit igaz, hogy nem vígjáték stílusban, hanem dokumentumfilm stílusban. Itt van Cukero és a Bájlá, valamint Magna Cum Laude is érkezik. Kitrak felvételét is meghallgatjuk az utolsó órában. Let me see you dance, baby.

Pink és az igaz szerelem. Fél egy után 8 perccel. Várjuk továbbra is a fényképeket, hogy milyen nyári képek lapulnak a galériátokban. A Sztár Rádió Facebook oldalán kommentben csatolhatjátok már. Fantasztikus képek érkeztek a délelőtti és a reggeli órákban. Köszönjük szépen eddig is mindenkinek. Madonna érkezik a folytatásban. Közben pedig programokat ajánlok. Ezen a hétvégén lesz megszervezve az Erdélyi Táncház találkozó itt Székelyudvarhelyen. A részletes programot pedig megtaláljátok a Facebook oldalon, a Facebook eseményen. Még pedig az a legfontosabb információ, hogy pénteken, szeptember 5-én, vagy nem, az 4-e péntek, akkor lesz 17 órától a felvonulás a Márton Áron térről a Városi Parkba. Akkor nagyon sokan szoktak lenni a Városközpontban, és nézzétek, kövessétek figyelemmel, ahol több ezer táncos és több száz zenész fog együtt felvonulni a Székelyudvarhelyi Nagyparkba. Aztán előadások, fellépések és koncertekre is lehet számítani. Fotókiállítás is lesz megnyitva a Városi Park területén, valamint a Városi Sportcsarnokban is sor kerül a gála műsorra szombaton 18 órától. Esténként pedig táncházban lehet részt venni, a táncház pedig uralni fogja az egész Városi Parkot. Aki mulatni, táncolni szeretne, ez a hétvége, biztos vagyok benne, hogy kellőképpen fog társa lenni ebben. Madonna is a sztori, nekünk a társunk Madonna lesz a következő 4 percben, utána pedig egy kis forgalomkorlátozásról hozok információt, és akkor lassan elköszönök a holnapi viszonthallásra.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
3: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 9 perc múlva érkeznek a 13 órás hírek. 1 Celsius fokot mutattak már a meteorológusok maximális csúcsértékként, és már elérte a hőmérő higanyszála a 19 fokot Szike udvarhelyen. Ettől függetlenül még lehet számítani majd kisebb záporra és zivatarra a későbbiekben. Holnap reggel viszont már együtt indítjuk ismét a napot, és szerdán 13 fokkal fogunk kezdeni, és 26 Celsius fokkal fogjuk zárni a délutáni órákat, úgyhogy eléggé kellemes időt jeleznek egyelőre a meteorológusok. Emellett tudnak haladni a munkálatok is, így a város különböző pontjain. Megfelelő ütemben halad például a kivitelező a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának a felújításával, azonban az autós forgalom, különösen a nehéz gépjárművek nehezítik a további haladást, emiatt pedig a munkálatok holnaptól új szakaszba fognak lépni, kedves rádióhallgatók, autóvezetők, szükségessé válik a bíróság és a kórházi körforgalom közötti útszakasz teljes lezárása. Úgyhogy holnap szeptember 2-án a kivitelező 8 órától útzárat fog bevezetni. Alternatív útvonalként szerencsére ugye megnyitották már a Tompa László utcát, és a Kornis Ferenc utcák használatát is javasolják, illetve a Tábornegyed felé a József Attila utca, Függetlenség Sugár út, Ady Endre utca, Tábor utca útvonalat is meg lehet nézni, vagy a Márton Áron tér, Iskola utca, Szent Imre utca, Szent János, József Attila és úgy a Függetlenség Sugár út útvonalát fogják javasolni. A holnapi lezárással párhuzamosan pedig súlykorlátozás is érvénybe lép a városközpontban. A szálloda melletti körforgalomtól, valamint a Rákóczi utcai körforgalomtól kezdődően 3,5 tonnás korlátozás lesz érvényben. És fontos, hogy a gyalogos forgalom számára nem lesz lezárva a Bethlen Gábor utca, így az üzletek és intézmények, valamint a szolgáltatások a munkálatok ideje alatt is bizony-bizony megközelíthetők maradnak, csupán az autósok nem tudnak majd oda behajtani. Köszönjük szépen a türelmet, az együttműködést, és ne feledjétek, fontos, hogy a kivitelező a lehető legjobb ütemben tudjon haladni a munkálatokkal, hogy a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának felújítása még a téli időszak beállta előtt elkészülhessen. Valószínű, hogy nehézséget fog okozni, ugye most volt lezárva a Tompa László utca, most viszont lezárják a Bethlen Gábor utcát, de pont jó, hogy a másikat legalább felszabadították, és akkor nyilván ki lehet kerülni azt az útszakasz is kellőképpen. Jó utat, balesetmentes közlekedést egész délutánra. A jó zenék továbbra is szólnak itt a 100.8-on a Sztár Rádióban, holnap reggel pedig érkezek 7 órától. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Továbbra is szép napot, sziasztok!

0: Forgalomkorlátozás lesz több utcában. Ülésezik a parlament. Visszavonul a válogatottól Lionel Messi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma kezdődik az új parlamenti ülésszak, a képviselőház és a szenátus plenáris ülését délután 4 órára hívták össze. A szenátus házbizottsága délben ülésezik, az ülésszak első napján pedig mindkét ház megválasztja a házbizottságok alelnökeit, titkárait és háznagyait. Az új ülésszak egyik legfontosabb feladata egy teljes jogkörű kormány beiktatása lesz. Nikos Ordán államfő korábban közölte, hogy szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. A parlament napirendjén emellett a közalkalmazotti bérezés, valamint a középiskolai felvételi rendszer szabályozása is szerepel. A tervezetnél kevesebbe kerül 3 jelentős felújítás Hargita megyében. Hargita megye tanácsa soron kívüli ülésén döntött arról, hogy csökkentik a Homorodfürdői hatosvilla, a Csíkszeredai megyeháza és a Csíkszeredai volt fogászati járóbetegrendelő energetikai felújítására szánt összegeket. A Homorodfürdői hatosvilla esetében a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejes keret, a kivitelezés végére közel 5,2 millió lejre csökkent. A Csíkszeredai megyeháza felújításának jelenlegi összértéke 110,6 millió lej, a munka pedig mintegy 95%-ban elkészült. A megyei tanács szerint a 3 beruházásnál a tényleges költségek alapján módosították a korábban jóváhagyott összegeket. A város kövezett utcáit javítják a héten Székelyudvar helyen, amennyiben az időjárás megengedi. Több város részben is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. A Városháza tájékoztatása szerint a munka több mint 20 utcát, illetve útszakaszt érint. Többek között a Zöldliget lakópark utcáit, a Bem József, a Szászok tábora, a Szent János utcákat, a Köveshágó utcában a Móricz Zsigmond útkereszteződéstől az Antennáig tartó részt javítják ki, illetve a Templom utcában, a Széldombon, a Csanádi György és a Borvíz utcákban is lesz útjavítás. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 7. fordulója, tegnap este a bukaresti Rapid 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Craiovai Universitatea együttesével. A táblázatot a Dinamo vezeti 14 ponttal, második a Rapid 12 ponttal, jobb gólarányával megelőzve a szintén 12 pontos Petrolult. A Sepcsió SK a 9., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves Messi tegnap délutáni Instagram bejegyzésében többek között azt írta, hogy kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyszerű fiatalok érkeznek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára, az argentin felnőtt válogatottban 125 gólt szerzett, valamint 68 gólpasszt adott. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, a 3. döntőjét játszotta, 2022-ben Katarban világbajnok lett. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra is lehet számítani, egész napra csapadékot jeleznek a meteorológusok. A hőmérséklet 22 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: oldalát.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
10: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: két forgalmazónál 9,97-ban ért lehet tankolni. Az adócsökkentés enyhíti az autósokra nehezedő terheket, de csak rövid ideig érvényes, szeptember 15-éig. Közben hétfőn ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott. Nem támogat olyan kormányt a PSD, amelynek nem tagja. A párt készen áll részt venni egy új kabinet megalakításában és támogatásában, döntött az alakulat országos politikai tanácsa. A PSD két lehetséges változatot támogat, egy szociáldemokrata kisebbségi kabinet megalakítását, vagy egy olyan politikai kormány létrehozását, amely a PSD köré szerveződik. A párt azt is közölte, kész parlamenti többséget kialakítani a célok körül, tárgyalni a parlament valamennyi demokratikus politikai erejével. Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát. A felújítás új szakaszába lép a kivitelező, így szükségessé válik a bíróság és a kórházi körforgalom közötti útszakasz teljes lezárása. Az útzárat a kivitelező holnap reggel 8 órától vezeti be. Alternatív útvonalként a Tompa László és a Kornis Ferenc utcák használatát, illetve a Tábor lakótelep felé a József Attila utca, Függetlenség sugárút, Ady Endre utca, Tábor utca útvonalat, vagy a Mártonáron tér, Iskola utca, Szent Imre utca, Szent János utca, József Attila utca, Függetlenség sugárút útvonalat javasolják. A holnapi lezárással párhuzamosan súlykorlátozás lép érvénybe a városközpontban. A szálloda melletti körforgalomtól, valamint a Rákóczi utcai körforgalomtól kezdődően 3,5 tonnás korlátozás lesz érvényben. A gyalogos forgalom számára nem lesz lezárva a Bethlen utca, így az üzletek, intézmények és szolgáltatások a munka ideje alatt is megközelíthetők maradnak. Átvehetők a bérletek az első futszálmeccs előtt. A VSK Székelyudvarhely közleménye szerint a megvásárolt szurkolói bérletek átvehetők a mai futszálmeccs kezdete előtt. A VSK Székelyudvarhely ma 18 órától fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket, a Városi Sportcsarnok jegypénztára 17:30-tól nyit, ott vehetők át a bérletek. Zárt kapus lesz a Románia-Bosznia-Hercegovina mérkőzése az UEFA Fegyelmi Bizottságának döntése értelmében. A mérkőzés szeptember 28-án 21 óra 45 perckor kezdődik a Bukaresti Nemzeti Arénában. Ez a találkozó lesz György Hágyi első hazai hivatalos mérkőzése a román labdarúgó válogatott visszatérő szövetségi kapitányaként. Az UEFA a nézők nélküli mérkőzésre vonatkozó szankciót a Románia-Koszovó mérkőzésen 2024. novemberében történt incidensek miatt szabta ki. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertés combra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Akció.
6: Ha bútor, akkor rózsafor.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Volt egyszer egy zenekar, amelynek a frontembere elment szólózni. Lionel Richieről van szó, aki a Commodoresból 1982-ben kilépve szólóban szupersztár lett, a korábbi zenekarát pedig sokan már szinte el is temették. A Commodores viszont nem adta fel. 1985-ben előálltak egy dallal, amellyel meglehetősen elegánsan üzenték meg a világnak, azért Richie nélkül is tudunk mi valamit. És ez lett a Night Shift. A dal Marvin Gaye és Jackie Wilson emlékére született, akik mindketten nem sokkal korábban haltak meg. És valami egészen különleges hangulatot sikerült teremteniük. A Night Shift nem akar nagyot mondani, egyszerűen csak szépen, csendesen emlékezik. Talán ezért működik ennyire jól. Ez nem az a dal, amit feltétlenül egy zsufol diszkóban akarunk hallani. Inkább az ének közepén, amikor már elhalkul körülöttünk a világ, nincs rohanás, és marad egy kis idő a gondolatokra. A Commodoresnak pedig ez lett a Lionel Richie utáni korszak a legnagyobb dobása, egyben az egyetlen Grammy-díjas daluk. Nagy visszatérésnek ígérkezett, de végül ez lett a hattyú daluk. Éjszakai műszak, Night Shift.

cinema.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

Lezárják a Betlen utcát, csökkent a gázolaj ára, zárt kapus lesz a román válogatott meccse. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a pénzügyminisztérium, az intézkedés literenként mintegy 17-ban is árcsökkenést eredményezett. A normál gázolaj ára így 10 lej alá került, jelenleg két forgalmazónál,

0: kialakítani a célok körül, tárgyalni a parlament valamennyi demokratikus politikai erejével. Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát, a felújítás új szakaszába lép a kivitelező, így szükségessé válik a bíróság és a kórházi körforgalom közötti útszakasz teljes lezárása. Az útzárat a kivitelező holnap reggel 8 órától vezeti be. Alternatív útvonalként a Tompa László és a Kornis Ferenc utcák használatát, illetve a Tábor lakótelep felé a József Attila utca, Függetlenség sugárút, Ady Endre utca, Tábor utca útvonalat, vagy a Mártonáron tér, Iskola utca, Szent Imre utca, Szent János utca, József Attila utca, Függetlenség sugárút útvonalat javasolják. A holnapi lezárással párhuzamosan súlykorlátozás lép érvénybe a városközpontban. A szálloda melletti körforgalomtól, valamint a Rákóczi utcai körforgalomtól kezdődően 3,5 tonnás korlátozás lesz érvényben. A gyalogos forgalom számára nem lesz lezárva a Bethlen utca, így az üzletek, intézmények és szolgáltatások a munka ideje alatt is megközelíthetők maradnak. Átvehetők a bérletek az első futszálmeccs előtt. A VSK Székelyudvarhely közleménye szerint a megvásárolt szurkolói bérletek átvehetők a mai futszálmeccs kezdete előtt. A VSK Székelyudvarhely ma 18 órától fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket, a Városi Sportcsarnok jegypénztára 17:30-tól nyit, ott vehetők át a bérletek. Zárt kapus lesz a Románia-Bosznia-Hercegovina mérkőzése az UEFA Fegyelmi Bizottságának döntése értelmében. A mérkőzés szeptember 28-án 21 óra 45 perckor kezdődik a Bukaresti Nemzeti Arénában. Ez a találkozó lesz György Hágyi első hazai hivatalos mérkőzése a román labdarúgó válogatott visszatérő szövetségi kapitányaként. Az UEFA a nézők nélküli mérkőzésre vonatkozó szankciót a Románia-Koszovó mérkőzésen 2024. novemberében történt incidensek miatt szabta ki. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 106.8.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
5: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a csomó nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
6: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
7: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Lezárják a Betlen utcát, csökkent a gázolaj ára, zárt kapus lesz a román válogatott meccse. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a pénzügyminisztérium, az intézkedés literenként mintegy 17-ban is árcsökkenést eredményezett. A normál gázolaj ára így 10 lej alá került, jelenleg két forgalmazónál 9 lej 97-ban ért lehet tankolni. Az adócsökkentés enyhíti az autósokra nehezedő terheket, de csak rövid ideig érvényes, szeptember 15-éig. Közben hétfőn ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott. Nem támogat olyan kormányt a PSD, amelynek nem tagja. A párt készen áll részt venni egy új kabinet megalakításában és támogatásában, döntött az alakulat országos politikai tanácsa. A PSD két lehetséges változatot támogat, egy szociáldemokrata kisebbségi kabinet megalakítását, vagy egy olyan politikai kormány létrehozását, amely a PSD köré szerveződik. A párt azt is közölte, kész parlamenti többséget kialakítani a célok körül,

0: Zárással párhuzamosan súlykorlátozás lép érvénybe a városközpontban. A szálloda melletti körforgalomtól, valamint a Rákóczi utcai körforgalomtól kezdődően 3,5 tonnás korlátozás lesz érvényben. A gyalogos forgalom számára nem lesz lezárva a Bethlen utca, így az üzletek, intézmények és szolgáltatások a munka ideje alatt is megközelíthetők maradnak. Átvehetők a bérletek az első futsalmeccs előtt. A VSK Székelyudvarhely közleménye szerint a megvásárolt szurkolói bérletek átvehetők a mai futsalmeccs kezdete előtt. A VSK Székelyudvarhely ma 18 órától fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket, a Városi Sportcsarnok jegypénztára 17:30-tól nyit, ott vehetők át a bérletek. Zárt kapus lesz a Románia-Bosznia-Hercegovina mérkőzés az UEFA Fegyelmi Bizottságának döntése értelmében. A mérkőzés szeptember 28-án 21 óra 45 perckor kezdődik a Bukaresti Nemzeti Arénában. Ez a találkozó lesz György Hágyi első hazai hivatalos mérkőzése a román labdarúgó válogatott visszatérő szövetségi kapitányaként. Az UEFA a nézők nélküli mérkőzésre vonatkozó szankciót a Románia-Koszovó mérkőzésen 2024. novemberében történt incidensek miatt szabta ki. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
1: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Egy ereszt csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

100.8.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham!

Lezárják a Betlen utcát, csökkent a gázolaj ára, zárt kapus lesz a román válogatott meccse. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a pénzügyminisztérium, az intézkedés literenként mintegy 17-ban is árcsökkenést eredményezett. A normál gázolaj ára így 10 lej alá került, jelenleg két forgalmazónál 9 lej 97-ban nyírt lehet tankolni. Az adócsökkentés enyhíti az autósokra nehezedő terheket, de csak rövid ideig érvényes, szeptember 15-éig. Közben hétfőn ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott. Nem támogat olyan kormányt a PSD, amelynek nem tagja. A párt készen áll részt venni egy új kabinet megalakításában és támogatásában, döntött az alakulat országos politikai tanácsa. A PSD két lehetséges változatot támogat, egy szociáldemokrata kisebbségi kabinet megalakítását, vagy egy olyan politikai kormány létrehozását, amely a PSD köré szerveződik. A párt azt is közölte, kész parlamenti többséget kialakítani a célok körül, tárgyalni a parlament valamennyi demokratikus politikai erejével. Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát. A felújítás új szakaszába lép a kivitelező, így szükségessé válik a bíróság és a kórházi körforgalom közötti útszakasz teljes lezárása. Az útzárat a kivitelező holnap reggel 8 órától vezeti be. Alternatív útvonalként a Tompa László és a Kornis Ferenc utcák használatát, illetve a Tábor lakótelep felé a József Attila utca, Függetlenség sugárút, Ady Endre utca, Tábor utca útvonalat, vagy a Mártonáron tér, Iskola utca, Szent Imre utca, Szent János utca, József Attila utca, Függetlenség sugárút útvonalat javasolják. A holnapi lezárással párhuzamosan

0: Nemzeti Arénában. Ez a találkozó lesz György Hágyi első hazai hivatalos mérkőzése a román labdarúgó válogatott visszatérő szövetségi kapitányaként. Az UEFA a nézők nélküli mérkőzésre vonatkozó szankciót a Románia-Koszovó mérkőzésen 2024. novemberében történt incidensek miatt szabta ki. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
1: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

0: nyár.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A tekból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tekbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Morás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: let me go.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
0: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió!

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió. I'm so-

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Magyarul. Érted?

0: 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.